élet, értsd meg, hogy szeretlek téged, légy enyém egyetlenem. Meg kell, hogy érezd, hogy most is csak érted, ver a szívem. Gyere ide, kicsi szeszilány

0: everybody. Here we are again in the studio station for Amon 1 on 395.8 meters. And listening to this signature tune, you will notice that the boys of the Golden Seven are going to entertain us again with their fascinating dance tunes. And again, looking at the program, I can tell you that they have got something in store for you today. So, just listen.
1: Figyelem, itt New York! Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket. Úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Így habzik, és így tisztít a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó a Citrovita. Tehát nincsen vita, győz a Citrovita.

Ezen az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincél a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pacs, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pehes ember maga.
1: Én, pehes? Maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

0: legyet, poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt, kura, tox, rovarirtó permet.
1: Baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofon. Biztos fertőtlenítőszer, ára egy pengő.

0: meteorológiai intézet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőzet, közhelyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli határstéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérgyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.
1: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árak. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchspur mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.

0: a 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az EMSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.
1: Hello everybody, hello. Hello is the shampoo that glorifies your hair. So hello everybody, hello. With softer, lively curls and brighter, sparkling hair. So hello everybody, hello.

0: Homlokunk van, nincs ma ránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban.
1: Most tudd meg, hogy mi a tanc!
0: Szívedben titokban, neked is sok titok van, de ma mindenki titán, ha csak el nem hibázod.

0: Himbaj, himbaj, ez az új táncosik. Egy hölgy egy úrnak a karjába siklik. Nincsen nézebb, aki hisztériás. Hölgyek, urak, ez a gyógymód csodás. A szívemben titokban ezer egy nagy titok van, ezer egy nagy talány, mind más ahány, s erre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki se merné találni, de ha táncba himbáz, a titkot sikerül kitalálni. Himbáj, himbáj, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban,
1: most tudd meg, hogy mi a tánc.
0: A szívedben titokban, neked is sok titok van, de ma minden titkot kitárod, ha csak el nem hibázod.

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűs szobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunszos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka. Bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!

Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!

Valaki vár nagyon, valaki vár nagyon, váraton rám. Naponta százszor is üzen a kis hamis, hogy majd meghal már a csókom után. Eddig hát úgy se kötöm addig hozzá sorsomat, amíg csak útlevéllel visz oda a gyors vonat. Nagy-nagy-nagy váradon, valaki vár nagyon, valaki vár nagyon, váradon rám.

Etikett úgy se kötöm, addig hozzá sorsomat, amíg csak útlevéllel visz oda a gyors vonat. Nagy-nagy-nagy váradon, valaki vár nagyon, valaki vár nagyon, váradon rám.

van egy kis hajriger. Hollárié, hollárió, ha bor kell, csak szólj, hogy mennyi kell. Hollárié, hollárió, az utcán.

hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyart!

0: tout prêt.
1: Je suis timide ce soir, mais c'est exprès.

0: viszkóza szivacs minden célra.
1: Bársony puha, szaktalan, hosszú élettartamú.
0: Minden drogériában kapható.
2: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg özvegy, operett három részben. Zenéjét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zita Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet Maleczki Oszkár. Valencien a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Roll de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Silvánia felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Traszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus István.

kocsi barán. Ezt ki meg a japán lány, sőt a kalagi lobás, meg a tiroli vadász, meg a piros hadúás, és így szó nyere már.

Siófoka nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

0: und wenn dazu ein dicker Nicker singt und lacht, ha ha ha ha, mein Baby, ha ha ha ha, dann lacht auch mein Herz.
1: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
2: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja a Dolgozók világlapja.

egy vallomásban a végtelen. A rózsa azt jelenti, hű vagyok, a szegfű azt, hogy a

0: szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.
1: Die Hamol-Ultra-Produkte sind wirksame Schutzmittel gegen die brennenden Strahlen der Sonne. Genießen auch Sie die Sonne, aber mit Hamol-Ultra.
2: Ich hab ein kleines Pipa

0: higgye el, hogy észerelmes nem vagyok.
1: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.
2: Nuevi ilyen on búr povordje műtliga bót, offerdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Legyet, poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt, kóra, tox, rovarirtó permet.

világhíradó lakásában a Standard Rádió. Baktériumokat egy perc alatt megöli a Superlizofarm. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Unione Radiofonica Italiana 1RO Stazione di Roma Lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

0: ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.
1: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: és fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.

nell'amor si fa sempre così. Dammi un bacio.

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Mi? Piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádiólámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatta színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transzformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
2: Igen.
1: Ott azon a

0: alapvetően azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
1: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
1: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Na igen, Nagyászontól kérdeztem, és kolléga úr feleltetlen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett a villódzó szál. Baj van.
1: Annak az elhalványodása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

0: az pontom. Nem bolondság egy családi ház, mert a boldogsághoz kell egy édes otthon.
1: Ami olcsóbb, sem ráz.
0: Összkomfortos négy szobás kis fészek, álmok álma esküvő előtt. Ebből élnek aztán jól az építészek.
1: Meg a pénztől.

0: hier Radio Stuttgart. Wir hörten Tanzmusik, er spielte unser Orchester unter Leitung von Willi Schanke. Auf Wiederhören.
1: Ilyen az alkalommal a Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

Ezt a kis dalt neked írtam, benned alul a szívem. Minden vágyam bele sírtam, s most elküldöm szép kedvesem. Ne félj, ne félj, én már a tied vagyok. Beszélj, beszélj, s neked adom, amit adhatok. Csak hívj, csak szólj, s tied

Jogar de grootpapa, dat doet de grootmama.

kívánok az uraknak, jó estét! Remélem jól mulatnak, csak tessék! Én keresek egy embert,

0: Görnyetten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
1: Cserélje ki sugárzó fényű, új Tungsram izzólámpára.

0: even so downright delicious that you mustn't delay trying it. Ask your grocer for Jell-O chocolate pudding, and if he hasn't put it in stock yet, be sure he orders it for you. Remember the name, Jell-O chocolate pudding.
1: Kellemesi és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit Kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árak. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

0: Hozzászólunk, nagy világ! A Laci Hegyi Rádió állomás kalapatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
1: Üdvözlöm benneteket! Új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak, hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

Jajaj, Heli, jajaj, Heli, szemek ég ki olyan titokzatos, mint tanger, néla tenger, szívem oly hevesen fel. Úgy várolak, gyere, te futat, te sutat, te bolondos Helinké. Úgy várlak havonta, naponta tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jajaj, Heli, jajaj, Heli, Jeruzsálem közepében lakik társméletbe a drágám.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamat. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzetiszín és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen gerőpajtás, mondja az első felirat. Ilyen gerőpajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.

és áprilisban mosolyog reám. Májusban már kedves is velem, bizony, júniusban udvarol nekem. Júliusban örjönve imád, és augusztusban

hogy télen is szeressen engemet, mert januárban nem beszél velem, februárban már reménykedem, márciusban meg is hív talán, és áprilisban mozsolyog rejár, májusban már kedves is velem, júniusban udvarol meg.

0: Kedves hallgatóink, számzenénk véget ért. A pont 1 óra 30 perc.
1: A fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

voltam a válban, híres testi lokálban, jó móka volt, gyesznóta szólt, sáncolt a sok új lány. Mint egy úr úgy mulattam, három blúzt elhúzattam, sejhaj, tyuhaj, még oly tyuhaj, kedvem sose volt a lány. Táncolni kellett nem ülni, egy kicsi nőnek betűlni, s reggel hatig, egész nyakig, mint a fint úgy letűlni. Egyszer voltam a bálban, híres pesti lokálban, holnap után, ha lesz, bám, újra oda megyek.

I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, taps of Hungary in the ring.
1: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

0: Az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.
1: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik. Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

0: három helyhez nem jó dolog. Szerencse, hogy unikumtól gyorsan meg is gyógyulok. Ez nem gyógyszer ám, de mégis minden bajra jó nagyon. Épp ezért jó kedvel mindig ezt dúdolgatom.
1: Ha de az unikumnál jobb titokom nincsen, csak egyet nincsen. Gyönyörű kincsem, s már jön a pincér, hogy egykor tartál, hevítsen, s kedvel

von innen. Von den Kölden egen Jobern, musikale Töpfe stobern. Mert ő vagy ne értség, úrnét és cselédség, hogy mennyi mindent jelentek is segítség.

Habó kell csúha, csó kell csúha, bármit kér, csak csú. Ha csú, ha csú. Feleségeddel, ha nátinton vagy, csú, csú, csú, csú, csú. Ha én csú, ha te csú. Ha terelmed meg, csak-csak közelébe csúszol. Csak néve halkan, csú, csú, csú, csú, csúszol. Mert fő, hogy ne értsék, úrnév és cselédség, hogy mennyi mindent jelentek és csekésség. Csuk, csuk, csuk, csuk, csuk, csuk, van egy édes szó Pekingben, csak is szóban benn van minden. Csuk, csuk, csuk, csuk, csuk, csuk.

Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előkenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.